0: sose akarok elmenni innen. Olyan jó ember vagy. Sose kérdett, honnan jöttem.
1: Holland ember az, aki azt kutatja, ami volt.